Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel 2 óra után elom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem sokára egy újabb óriási fesztiválon bulizunk közösen. Az összes rádió egy DJ-vel. A kampuszon, amire egyébként jövő héten páros belépőket is lehet tőlünk nyerni. És ahol, hogy a rádió egyes DJ-k között ott lesz DJ Metzger Viki is, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal hozza az igazi mai slágert, az az éden, amit indít.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. Hát mindjárt a nyár közepén vagyunk, július 12-e van. Én pedig hozom ennek a nyárnak az egyik legnagyobb parti kedvencét. Alex Kenji érkezik, ez a Bumble itt a rádió egyen. Egy csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is bennem aztán lehet bízni. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Metzger Viki, vagy éppen Sam feldújdonsága. De hozom majd Purple Disco Machine-t, a halott pénzt, és Ray Dalton-t is. Beleindítok a következő zenei óra elején a Blood Runnin, ami érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket, fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat, az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ-k pedig időnként saját maguk készítenek dalt, máskor viszont összeállnak menő hazai előadókkal. Hát most ez utóbbira hozok egy példát. Nagy Bogi és Dash, Jó leszek újra című dalára kérték fel DJ Metzger Vikit, hogy viszit gondolja újra is. Itt van. Szenzációs lett. Az igazi mai slágerek között ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezen a nyáron 2 órás a live mix, minden nap, vagyis hétköznapokon és hétvégén is, így a mai napon is 5-től 7-ig mix, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, a mixek mellett pedig pörögnek az igazi mai slágerek egyébként is megállás nélkül, most az egyik legújabbat hozom Sam Feltől Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig újra jönnek, és hát egy egész héten DJ Odi koncertbelépőket is lehetett nyerni. Elképesztő, hogy mindenki ott akar lenni, amit egyébként meg is értek. Na, visz

0: Egy Sülyen és az Azizám csak pár perc, és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Négy után is jönnek a legnagyobb kedvencek. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, és ahogy ígértem, jönnek egymás után a kedvencek. Most Cashmere és a Wild Ride, amit indít.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

sok igazi mai sláger megy, és két érdekes, meg fontos világnap is volt a héten, a csók világnapja és a rántott csirke világnapja. Wow! Az igazi mai slágerek között Ray a folytatásban, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az albán származású énekesnő, aki most új mörcsöket mutatott be, amiben pont az albán származására is felhívja a figyelmet, és mindenféle gegeket is csinálnak. Ebből szerintem nagyon menő lett, az Instagramon is meg lehet nézni. Én pedig közben mutatom, hogy milyen dallal készült nem is olyan rég. Az aktuális kedvencek között Fateless, Bibi Rexa és a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Elhunyt édesanyja igazolványával parkolt. Elismerték a legjobb bírót és tisztviselőt. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy nő ellen, mert elhunyt édesanyja mozgáskorlátozott igazolványát használta parkoláshoz Szegeden. A délmagyar.hu azt írja, április végén egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen állt meg a belvárosban, majd a szélvédő mögé kitette az édesanyja nevére kiállított igazolványt. Az édesanyja évekkel korábban meghalt. A szabályok szerint ilyen igazolványt csak akkor lehet használni, ha annak jogosultját szállítják. Az ügyészség közokirat hamisítással vádolja a nőt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt. Ketten vehették át idén a szegedi ítélőtábla Sélei díját, számolt be a Dél-Magyarország. Az elismerést Tolna András ítélőtáblai bíró és Csanádi Eszter bírósági tisztviselő kapta a bíróságok napja alkalmából rendezett fél év záró ünnepségen. A Sélei díjat a szegedi ítélőtábla alapította 2013-ban Sélei Sándor, a szegedi királyi ítélőtábla első elnökének tiszteletére. Az elismerést minden évben egy bíró és egy bírósági tisztviselő veheti át. A díjazottakat a táblabíróság dolgozói titkos szavazással választják ki. A kitüntetéseket a szegedi ítélőtábla elnöke adta át, aki a méltatásában a díjazottak szakmai munkáját és segítőkészségét emelte ki. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió Egy híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel a legnagyobb kedvencek nálunk szólnak. Július 12-e van, a Dalmák és az Izabellák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én pedig pörgetem tovább a hangulatot méghozzá egy rádió egy DJ-vel, Regál Lili és a Badiúja Hill Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hill Me. Fogadjátok

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elég hullámzó volt a hét időjárás tekintetében, és hát valami ehhez hasonló lesz, bár pici stabilabban ilyen 27-28 fokos maximumokkal, és aránylag sok napsütéssel, ez egy jó hír, és a mai napra is ezt jósolja a meteorológia. Pedig a folytatás az igazi mai slágerek között. Nagy kedvenc, David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkútrendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen a jövő hét sem telik el nálunk játék nélkül. A kampusszal lehet majd páros belépőket nyerni, mert hogy ma rá, hogy ott is ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Ő pedig Taylor Swift a folytatásban, az aktuális kedvencünktől az Opel Light. Ez az igazi mai sláger jön már is a rádió egyen.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Változik a bíróságok ügyfélfogadása, csak nőkből áll a SZAB új vezetése, veszélyeket rejt a fesztivál szezon. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Módosul a nyári ügyfélfogadási rend a szegedi törvényszéken és a hozzátartozó bíróságokon. Hívták fel a figyelmet honlapjukon. Július 15-én a bíróságok napja miatt valamennyi érintett bíróság zárva tart. Július 16-tól augusztus 19-ig a szegedi törvényszéken, valamint a szegedi, szentesi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és makói járásbíróságon hétfőtől péntekig csak délelőtt 9 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Ebben az időszakban az ügyfélsegítői feladatokat a vidéki járásbíróságok ügyeiben is kizárólag a szegedi járásbíróság és a szegedi törvényszék munkaügyi ügyszaka látja el. Augusztus 24-től a vidéki járásbíróságokon visszaáll a megszokott ügyfélsegítői rend. Országosan is egyedülálló vezetőséget választott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága, írja a szeged.hu. A 2026 és 29 közötti ciklusban először kizárólag nők alkotják az elnöki vezetést. Az új elnök Hochmann Judit gyógyszerész és gyógynövénykutató, alelnöknek pedig Deli Mária kutatóorvost és Németté Enikő nyelvészt választották meg titkos szavazással. A SZAB ezzel az akadémia első olyan szervezet lett, ahol az elnök és mindkét alelnök nő. Az új vezetés már megkezdte a következő ciklus munkájának előkészítését. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, most már 6 perccel. Az igazi mai slágerek között pedig egy olyat választottam, ami ilyenkor szerintem mindenkinek jó fog esni, akár most ébredünk, akár hazafelé tartunk a buliból. Ez mindenkinek egy kis jó lendületet ad. Jó, megszérkezik a Kings and Queens-szel, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Szép reggelt még egyszer, és jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból Pizzából, aki nemrég elmondta, hogy nem gondolja túl a zenélést, ő egy dolgot szeretne, jó hangulatot csinálni, bárhol is, startbulit, vagy bármikor is készít egy felvételt. Hát, ez szerintem tökéletesen hozza jó hangulatot. Az egyik legnagyobb nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
1: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Mesterséges intelligencia figyelheti a növényeket, ideiglenes helyre költöztek a rendelők Csongrádon, fontos gondoskodni az utasbiztosításról. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új mesterséges intelligenciára épülő növényfigyelő rendszert fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen, közölték a honlapjukon. A kamerákkal működő rendszer folyamatosan figyeli a növények fejlődését és időben jelzi, ha vízhiány, tápanyaghiány vagy más probléma veszélyezteti a termést. A képeket egy mesterséges intelligencia elemzi, így a gazdálkodók már a korai jelek alapján be tudnak avatkozni. A kutatók szerint ezzel hatékonyabban lehet felhasználni a vizet és a műtrágyát, miközben csökkenhetnek a termelési költségek. A rendszert először uborkán tesztelik, később pedig más növényekre is kiterjesztenék. Megkezdődött a csongrádi Szentháromság téri orvosi rendelő 170 millió forintos felújítása, írja a délmagyar.hu. A munkák idejére két házi orvosi praxis és a gyermekfogászat is ideiglenes helyen fogadja a betegeket. Bari Eszter és Závogyi Zsuzsanna rendelése a keresztéri épületben működik tovább, a gyermekfogászat pedig a Szarkaödő rendelőintézet első emeletére költözött. A rendelési idő nem változik, a felújítás során kívül belül megújul az épület, korszerűsítik a gépészetet, a fűtést és az elektromos hálózatot, valamint akadálymentes mosdó és új rámpa is épül. Ne maradjon el az utasbiztosítás! Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választ most már utasbiztosításokat az ügyfelek, 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: A Mobis oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek ugye egy hete volt a lagzió, át szerintem most is számolják Excelekben a költségvetést. Azt tudja, hogy van egy 8 milliárdos tétel, 8 milliárdos, ami nem direktben a lagzi költsége volt, hanem pluszban kifizették különböző New Yorki alapítványoknak, hogy ezzel kárpótolják a New Yorkiakat a fennakadásokért, amit a lagziuk csinált. Az oké. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, amit indítok a Rádió 1-en.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, méghozzá kampusz belépőkért, ahogy ezt ígértük. Minden komoly valamire való fesztiválon ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Jövő héten erre lehet nálunk belépőket nyerni. Ő pedig egy igazi fesztivál kedvenccel, Sam Feld, Rosalind és a Half Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, és már csak kevesebb, mint egy hónap is jön Balázs DJ Oti koncertje. Fú, de sokan várnak rá. Ősszel pedig jön a turné Reed Atontól. Ő kezdi a következő zeneórát is nálunk, az igazi mai sláger a Blood Runnin', mindjárt hozom a rádió egyen.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Elhunyt édesanyja igazolványával parkolt, elismerték a legjobb bírót és tisztviselőt, rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy nő ellen, mert elhunyt édesanyja mozgáskorlátozott igazolványát használta parkoláshoz Szegeden. A délmagyar.hu azt írja, április végén egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen állt meg a belvárosban, majd a szélvédő mögé kitette az édesanyja nevére kiállított igazolványt. Az édesanyja évekkel korábban meghalt. A szabályok szerint ilyen igazolványt csak akkor lehet használni, ha annak jogosultját szállítják. Az ügyészség közokirat hamisítással vádolja a nőt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt. Ketten vehették át idén a szegedi ítélőtábla Sélei díját, számolt be a Dél-Magyarország. Az elismerést Tolna András ítélőtáblai bíró és Csanádi Eszter bírósági tisztviselő kapta a bíróságok napja alkalmából rendezett fél év záró ünnepségen. A Sélei díjat a szegedi ítélőtábla alapította 2013-ban Sélei Sándor, a szegedi királyi ítélőtábla első elnökének tiszteletére. Az elismerést minden évben egy bíró és egy bírósági tisztviselő veheti át. A díjazottakat a táblabíróság dolgozói titkos szavazással választják ki. A kitüntetéseket a szegedi ítélőtábla elnöke adta át, aki a méltatásában a díjazottak szakmai munkáját és segítőkészségét emelte ki. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ki hogy bírja a nyarat? Élvezzük? Hát akkor élvezzük tovább az igazi mai slágerekkel. Regarden és a Ride It, a telefon, Viber és SMS számunk pedig

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig Lady Gaga stúdióba vonult, ami egy jó hír, ugye nagyon sok mindent csinált tavasszal, turnézott, filmet forgatott, promózott, és most viszont újra az alkotási a fűszerep, de egy nagyon érdekes dolgot is mondott, egészen pontosan azt, hogy a következő albumom a művészetem egy másik oldalát mutatja meg. Érdeklődve várjuk, hogy milyen lesz. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, szenzációs a dal, Lady Gaga és az Abrakadabra, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: 10, még 20, még 30, még 40, még 50. Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-áig.
3: Ezt nem hiszem el. Én dulok.
2: Prágai.

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Mert a 3 DJ legenda ma

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Változik a bíróságok ügyfélfogadása, csak nőkből áll a SZAB új vezetése, veszélyeket rejt a fesztivál szezon. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Módosul a nyári ügyfélfogadási rend a szegedi törvényszéken és a hozzátartozó bíróságokon. Hívták fel a figyelmet honlapjukon. Július 15-én a bíróságok napja miatt valamennyi érintett bíróság zárva tart. Július 16-tól augusztus 19-ig a szegedi törvényszéken, valamint a szegedi, szentesi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és makói járásbíróságon hétfőtől péntekig csak délelőtt 9 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Ebben az időszakban az ügyfélsegítői feladatokat a vidéki járásbíróságok ügyeiben is kizárólag a szegedi járásbíróság és a szegedi törvényszék munkaügyi ügyszaka látja el. Augusztus 24-től a vidéki járásbíróságokon visszaáll a megszokott ügyfélsegítői rend. Országosan is egyedülálló vezetőséget választott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága, írja a szeged.hu. A 2026 és 29 közötti ciklusban először kizárólag nők alkotják az elnöki vezetést. Az új elnök Hochmann Judit gyógyszerész és gyógynövénykutató, alelnöknek pedig Deli Mária kutatóorvost és Németté Enikő nyelvészt választották meg titkos szavazással. A SZAB ezzel az akadémia első olyan szervezet lett, ahol az elnök és mindkét alelnök nő. Az új vezetés már megkezdte a következő ciklus munkájának előkészítését. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lépőket nyerni, mert hogy ezen a fesztiválon is ott leszünk, és ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ilyen a nyár a Rádió 1-jel, és ilyen egy nyári kedvenc itt a Rádió 1-en. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Káma, ezt

0: Magyart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ezek szólnak továbbra is megállás nélkül. Viszont 8-tól jönnek Balázsék is a Balázsék Weekenddel. A hét legjobb pillanataival, holnap reggel 6-tól pedig friss adás. Viszont én még mivel készültem? Ezt mindenki imádni fogja most. A Faithless dalból, egy klasszikusból, a 2026-os verziót Bibi Rexa készített el. Ez a New Legion, amit indítok az igazi mai slágerek között. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: Drágos.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
6: 10, még 20, még 30, még 40, még 50.
7: Bizony, 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-tól 18-ig.
8: Ezt nem hiszem el. Indulok.
7: Prágai.
5: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @radio1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

Igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Magyarország legnépszerűbb esti

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Mesterséges intelligencia figyelheti a növényeket, ideiglenes helyre költöztek a rendelők Csongrádon, fontos gondoskodni az utasbiztosításról. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új mesterséges intelligenciára épülő növényfigyelő rendszert fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen, közölték a honlapjukon. A kamerákkal működő rendszer folyamatosan figyeli a növények fejlődését és időben jelzi, ha vízhiány, tápanyaghiány vagy más probléma veszélyezteti a termést. A képeket egy mesterséges intelligencia elemzi, így a gazdálkodók már a korai jelek alapján be tudnak avatkozni. A kutatók szerint ezzel hatékonyabban lehet felhasználni a vizet és a műtrágyát, miközben csökkenhetnek a termelési költségek. A rendszert először uborkán tesztelik, később pedig más növényekre is kiterjesztenék. Megkezdődött a csongrádi Szentháromság téri orvosi rendelő 170 millió forintos felújítása, írja a délmagyar.hu. A munkák idejére két házi orvosi praxis és a gyermekfogászat is ideiglenes helyen fogadja a betegeket. Bari Eszter és Závogyi Zsuzsanna rendelése a keresztéri épületben működik tovább, a gyermekfogászat pedig a Szarkaödő rendelőintézet első emeletére költözött. A rendelési idő nem változik, a felújítás során kívül belül megújul az épület, korszerűsítik a gépészetet, a fűtést és az elektromos hálózatot, valamint akadálymentes mosdó és új rámpa is épül. Ne maradjon el az utasbiztosítás! Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mobis oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Bence! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió dollárt, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked van 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
1: egy szeretett rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, amit mindenki
3: de
2: érez.
3: A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik. Viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragod az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100 év
2: többen ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát az megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire azt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az 1 másodperc.
1: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem
1: a Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletekbe. 100 évig valaki ugyanaz nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám elézetek.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félegyen, úgyhogy...
2: Rám elézetek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Zsül, is elég lenne.
1: Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót a pénznek.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem,
3: simán.
1: Hogy ilyen őszinte hát műsor
3: vagyunk. Egy nap, vagy 1 másodperc.
1: 100 évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
3: Már hogy...
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat megbevállal, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de nem itt ez a kérdés. Tehát
2: de nem. Maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki
2: ez
3: is jobb lesz. Egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tölik el.
3: És nagyon
2: de
3: fontos
2: neked
3: kérdés.
2: Neked telik el egy másodperc, mert ő megéri ezt
1: ő
2: a
1: meg?
2: Száz évet.
1: Na, igen.
3: Ó, de vége, és elfelejti de az egészet.
1: Érted? Te ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nemből, hogy én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati nem. Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: dollárt. De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
1: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most értezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg nem kapod a pénzt. Tehát,
2: de,
1: hogy...
2: de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatásra biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsül, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
4: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomosra.
3: Így van, és neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százét. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van. Érted, hogy így...
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy még mi értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt a 3 millió vagy 5 millió dollárt.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Érted? Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te megtudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember
1: visszakapod
2: vagy
1: azonban. Visszakapod ugyanúgy.
3: De csak egy másodperc
2: hát
3: a szenvedésed.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most be, az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalnám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, na? Mindenek itt és ugyanúgy kapom vissza. Csukba szem, szia Feri! Látod azt,
3: hogy... Miért volt én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy, hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megértem.
1: Zseniális, zseniális, zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések. Szerintem még bele tudok annyira tekeredni.
2: Itt az ideje, meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebből még bele tudok annyira. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és akkor olyan? Tehát, hogyha mondjuk akkor...
3: Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodpercet egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
1: a közted, te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
1: te,
3: de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: hará, igen,
3: de
1: te
3: én az én nézze. Lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc. Itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek de ugyanúgy, nem. Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit mondta 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a 3 millió dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
1: Körülbelül, ha most igen. Lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodperce hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
1: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de még nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sokat duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Melyik?
1: Párod, a párod.
2: Igen. Mikor jött vissza?
1: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy
3: pedig
1: szobát.
3: Az
2: de ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csubaszemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó!
1: Ne csinálj!
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puff.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
4: Persze.
1: Tényleg?
4: Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád. Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt, kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez tessék. Volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, olvastam, hogy a százat szenved, de nem
1: nem hittem rá. El, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle károsodás.
1: Nincs, semmi. Visszakapod akkor... azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: rá. A legfőbb neki, érveket neki mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be, gyere be.
1: Anna, én tudom, mi a válasza.
2: Na, mi a
1: válasza? Én tudom, mit mond.
2: Visszát,
1: írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Hát, de én tudom.
2: Mehet. Na, gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam, hogy ezt mondom.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
0: De most legfőképp a szegedieknek.
1: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
0: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
1: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
0: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
3: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítőitalok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
1: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
1: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Elhunyt édesanyja igazolványával parkolt, elismerték a legjobb bírót és tisztviselőt, rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Már is érkezem a részletekkel, én Sós Kata vagyok. Vádat emeltek egy nő ellen, mert elhunyt édesanyja mozgáskorlátozott igazolványát használt a parkoláshoz Szegeden. A délmagyar.hu azt írja, április végén egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen állt meg a belvárosban, majd a szélvédő mögé kitette az édesanyja nevére kiállított igazolványt. Az édesanyja évekkel korábban meghalt. A szabályok szerint ilyen igazolványt csak akkor lehet használni, ha annak jogosultját szállítják. Az ügyészség közokirat hamisítással vádolja a nőt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság dönt. Ketten vehették át idén a szegedi ítélőtábla Sélei díját, számolt be a Dél-Magyarország. Az elismerést Tolna András ítélőtáblai bíró és Csanádi Eszter bírósági tisztviselő kapta a Bíróságok Napja alkalmából rendezett fél év záró ünnepségen. A Sélei díjat a szegedi ítélőtábla alapította 2013-ban Sélei Sándor, a szegedi királyi ítélőtábla első elnökének tiszteletére. Az elismerést minden évben egy bíró és egy bírósági tisztviselő veheti át. A díjazottakat a táblabíróság dolgozói titkos szavazással választják ki. A kitüntetéseket a szegedi ítélőtábla elnöke adta át, aki a méltatásában a díjazottak szakmai munkáját és segítőkészségét emelte ki. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Hát, ez mennyire durva volt.
1: Mindenki nézte.
2: Nézettségi rekordok.
0: Úgy megörültem, ki is tettem.
1: Én nem hittem el. A szósőbe azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés.
0: Kiírta az M1 tegnap, aztán 19:56-kor elindultak újra. Ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás. És kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz. Nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. Meggyárta ez így a közösségi médiát, meg mindent. És aztán 19:56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük.
1: Nincs Kossuth Rádió, ugye ott is csak zene van, átvették a Bartókot.
0: Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Hát ilyet azért ritkán látsz, ugye? Újat alkotnak majd. Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. És már bocsánatot kérnek a villamos vezetők is.
1: Ez jó. A villamos vezetők nem hagynak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
0: Nagyon szeretem.
2: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az elsötétült az M1. Jaj, fiam, de jó, hogy nincs otthon a papa. Most megint terhes lennék.
0: Igen, mint a régi szép idők.
1: Hétfő adásszünet akkor.
0: De bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ügyesek?
1: Igen.
0: A Mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busok nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk, ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő István, azaz Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások. Ugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent. A Nyest média nem húzalozhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen. A hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk, írta a Nyest ellen.
2: Parkírozás az külön pluszpont szerint, azt olyan kell használják.
1: Betegek.
0: Majd elindult ugye amúgy az M1 a Tanú című filmmel.
2: Hogy a Nyest csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik már a Nyest csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyest csoportban. Aki nincs benne a Nyest csoportban, sehol sincsen. Ez van.
0: De csak Nyesttel maradtak, vagy...
2: Csak a Nyestről szól.
0: Csak Nyestről szól.
2: De igen, de lekövetik az aktuál politikát is, vagy mindent.
1: Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját magad.
0: Milyen van Insta és Facebook oldalam?
1: Igen, te mit írnál ki?
0: Felér egy Jónással, egyébként.
1: Kicsit igen.
0: Igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Catherine, így szól az SMS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem, azóta kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult és hihetetlen kötelék alakult ki, a párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
2: Bocsánatot kérek, hogy még nem vertem tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
0: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasszantam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, egy az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írta egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
2: Na, de ügyes, ez nagyon szép.
0: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat. Igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat. Szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Ez egy sűrű, ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós meny, az egy... Hát, hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
2: Na, igen, de
0: tehát a kapcsolati régen... dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
2: De az anyós humor, mint olyan, szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
0: Na, hál' Isten nem.
2: És se hiányolom meg.
0: Fáradtak szerintem, igen, egy kicsit, nem?
2: Az
0: olyan sok újat az nem tartalmaz.
2: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
0: Igen.
2: Hogy így összerendem, jó van akkor.
0: Igen. Ki anyósodott? A Hofi talán? Ő volt mindig.
2: Ő az,
0: vagy a mama mondta, hogy az anyós mama. Vagy
1: nem, a mama.
0: Neki a mama volt. Igen.
1: A mama mondta.
0: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De jú, nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
2: Válóperes ügyvéd. Ja.
0: Egyébként ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen
2: most lett. A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamikai, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, az szerintem amúgy, tehát az ilyen van, hogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, ha van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek
1: a dolgok. Mennyi mérlegelés van benne, mennyi mérlegelés, döntés. Igen. Tehát, és tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani, ugye meg fogják kérdezni, mi van veled, hogy asszony, hogy van, nincs már, szóval kemény.
2: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
1: ezért nem kell megházasodni, látod, nekem nincs ilyen gondom.
0: Életközösségben is végig kell
2: menni. Papucs mind közül.
0: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze.
1: Oh.
0: Hát a gyerekláthatás, ha kiskorú van, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy idéglenes láthatás hogy van, mint van, persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet, de a gyerek az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
2: De vagyon szempontjából?
0: Kirepültek már.
2: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igényel a dolgokra, nem? Tehát van egy ilyen...
1: Nem lehet, van.
2: Van.
0: Volt és van is.
1: Volt és van is, nekem kérem tisztelt bíróságot, mert semmi nincs, már minden az övében, hadd szóljon.
2: Óriási.
0: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
2: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
2: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
1: De ott van internet.
2: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
1: Plusz van közvetlen számotok.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
1: Nem, hát.
2: De most meg... miért? Mindenki szállámas egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos szoktam ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállámas.
1: Csak tudod, tovább.
2: Igen, csak amikor a műsor megy, akkor nem van.
0: Igen. Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs, mert nem tudjuk, hogy mi van.
2: Most az olyan dolgom, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Nagyon jól összefoglaltad.
2: Tessék. Szíves, ezt lehetne esetleg egy pólóra gyoktatni?
0: Ez háromszor.
2: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységek és magasságok. Vagyunk egy mélységet.
2: Főleg...
0: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban. De az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
2: Hát ez egy nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Jó, de megjött a kemény is. Az vagy szánalmas? Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Na jó van, gyerekek. Hát jött vidám, jött szomorú, jött nagyon sok minden, és egyébként most hallva ezeket az önvallomásos SMS-eket kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját magukból csátkérését még elküldeni.

0: és most fölvette. Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Kezi Csokov, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Rásko Eszteri, Sebestyén Balázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra?
1: Nem zavarnak.
0: Nem zavarunk. Ah, nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
1: Erika.
0: Erika! Tegeződhetünk, Erika?
1: Örülnék neki.
0: Nagyon jó, Erika.
2: Mi is örülünk, Erika.
0: Mi a helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
2: Finom vegyes.
3: Finom vegyes.
1: Finom vegyes.
3: Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik.
0: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Egy pit, ma reggeli finom vegyes? Vagy
1: úgy egyébként is finom vegyes.
3: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, a Dolce Vita. Dolce Vita, ez egy finom vegyes.
2: Az olaszoknak. Az jutott nekünk a finom vegyes.
0: És ma már megérkezett a finom vegyes?
1: Kezd, alakul.
0: Nagyon jó.
1: De, jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
3: Jaj, no, de jó.
1: Jó irányban.
0: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
1: Én a munkahelyen nem vagyok, második kerületben a Fény hát utcán.
0: Itt vagy te Fény közel utca. Hozzá. Fény utcán.
3: És mit csinálsz a Fény utcán?
1: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak.
2: És akkor piacon,
1: még egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
0: Igen?
1: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
0: Hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
3: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
1: Ahogy bejöttök a rampán a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnézett paradicsomokkal, széles választékkal.
2: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap óta van, tessék.
3: Indulok,
1: Erika. Igen, rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak rózsaszín.
0: Erika, hát ez főnyeremény vagy így nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
1: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent, a piacon?
3: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
1: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
0: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatás hozol te a piacon, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy hogyan vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
1: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
0: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
1: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
0: Nagyon jó. Hát aztán Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
2: Jó, és egy finom vegyesre.
3: És
1: egy finom vegyesre.
0: Puszi,
1: köszönjük.
0: Egy novell előzésre számított írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abbahagyni. Finom vegyes.
3: Milyen hangulata a magyarnak?
0: Finom vegyes. Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényűző. Leközelőjén kutattuk. Ez a rovat, ez megvolt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
3: Így van.
0: Ezt ugye nem szabad.
3: A csúcson kell abbahagyni, innentől kezdve több megegésre, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetésre nincs kapacitás.
0: Még hatan rákvágják, négyen leteszik, ketten, fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk, finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
4: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
3: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb

0: Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Változik a bíróságok ügyfélfogadása, csak nőkből áll a SZAB új vezetése, veszélyeket rejt a fesztivál szezon. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Módosul a nyári ügyfélfogadási rend a szegedi törvényszéken és a hozzátartozó bíróságokon. Hívták fel a figyelmet honlapjukon. Július 15-én a bíróságok napja miatt valamennyi érintett bíróság zárva tart. Július 16-tól augusztus 19-ig a szegedi törvényszéken, valamint a szegedi, szentesi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és makói járásbíróságon hétfőtől péntekig csak délelőtt 9 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Ebben az időszakban az ügyfélsegítői feladatokat a vidéki járásbíróságok ügyeiben is kizárólag a szegedi járásbíróság és a szegedi törvényszék munkaügyi ügyszaka látja el. Augusztus 24-től a vidéki járásbíróságokon visszaáll a megszokott ügyfélsegítői rend. Országosan is egyedülálló vezetőséget választott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága, írja a szeged.hu. A 2026 és 29 közötti ciklusban először kizárólag nők alkotják az elnöki vezetést. Az új elnök Hochmann Judit gyógyszerész és gyógynövénykutató, alelnöknek pedig Deli Mária kutatóorvost és Németté Enikő nyelvészt választották meg titkos szavazással. A SZAB ezzel az akadémia első olyan szervezet lett, ahol az elnök és mindkét alelnök nő. Az új vezetés már megkezdte a következő ciklus munkájának előkészítését. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján és

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresik azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk a biológiai életkorodhoz képest, te hány éves vagy, hát, ugye?
2: Neked is volt ilyen, neked mennyivel, mennyi lett?
1: Nekem 7 év mínusz volt.
2: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
1: Azt mondta a Szászmárti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
1: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához
3: ezt
1: képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted. Olyan érdekes,
1: hát ez
3: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell,
1: húznak egy átlagot,
3: és ahhoz képest, de nem akkor mihez képest mérik, hogy én fiatalabb vagyok, vagy idősebb?
1: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
2: Van,
1: aki, itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire. Küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumok, hogy te hány éves. Csak beírják.
2: Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
1: Na most ebből van egy Longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a részvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológia és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek. És ebben a versenyben most a hetedik a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
3: És ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
1: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
3: Nagy szélsőséges volt.
1: Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ez egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
2: De az ő versenye az drágább is, sokkal. Ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Nál indul egy darab vizsgálat.
1: A Brian-nél?
2: Igen, neki ja, is horror. Van egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
1: Aha, ő hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
2: Ja.
1: Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
3: Aha.
1: De nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stresszhormon, minden benne van.
2: Nős vagy?
3: Nős vagy plusz 20.
1: Az, hogy milyen rejtett stresszeid persze vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekeid a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is. Plusz-minusz minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
3: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet.
1: De nem is 5 év, 7 év.
3: Hetet.
1: Én 7 év, nekem 42 jött ki. Én egy hét múlva vagyok 49.
2: Úgyhogy nagyon sokat fizetett ezért a tesztet.
1: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, és megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jó pofizás. Ausztráliába megy a teszt.
3: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: A 100 fekve nyomással.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
3: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
1: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
3: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
1: Sokat mondtál.
3: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is húzol
1: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem.
2: Nem is eszel rendesen.
1: De, igen. persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
3: Na mi a szer, haver?
1: Na, na.
3: Gyerünk!
1: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
2: Kened a tesztót.
1: Na, mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja de, magáról. De kicsit ő, nagyképű, de tetszik.
2: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
1: Na várj, és azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiai 30 éves.
2: Na, igen. Erre akartam, tehát
1: na, mondja ezt elő. Mondja elő. Hello, Martin, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Ciao, Martin.
3: Hello.
1: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
4: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
1: Mondjad már, adjad már! 13 éves.
2: Anyukát tudta, hogy telefonálsz.
1: Fogadj ki, vannak.
4: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
1: Tejfogak meg vannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
4: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez... hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
2: A te értékeid mindenhol középen vannak?
4: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg mínusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
3: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
4: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
1: Ezek azért... A kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
4: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így a... az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni, mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
1: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
4: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
1: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend, az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mondjuk egy átlag emberi?
4: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva egész 20 éves koromban, az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra. Ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
1: És akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
4: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér, hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt, lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
2: Hány órát alsz? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
4: 7 és 8 óra között az az optimális. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
2: Mit szóval eszel? Én... Vega vagy?
4: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagy részt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
1: Igen, nincs halak. Útra feldolgozott élet sok hal. Hát igen, szex nincs, van, akkor van, mondj valamit, mert így ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
2: Nem akarok élni még 50 év.
1: Igen, inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100 éve, hogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
4: Lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol, meg az életedben.
1: Ez is igaz, nem
2: zöngjük már. Gondold
1: át a dolgot. De most azért valami élvezet ebbe belefér a...
4: Van, abszolút.
1: Mi az élvezet?
4: Élvezet? Például a kötelező pénteki buli. Egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, mennek, akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt. Az például...
1: És az alkoholmentes sör is?
4: És alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
1: Így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
4: ez van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen beleszér.
1: Enged? Longevity fenek engedik a szex? Lehet bármennyi,
4: engedi
1: bárhogy?
4: A longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
2: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
1: Csaja.
2: És csak ismert magammal.
1: Csajok beleférve. Nem, mert tényleg tök steril, igen, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
4: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
1: Jó, hát ezt még erre nem cinkelhetlek, mert nekem is van.
4: Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog, és ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. Például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni 2 palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van, aha, a visszaválthatóság általa.
1: Van itt baj, de ezt tetszik. Kérdezz egy hallgató, Parizem fél kiló fehér kenyérrel, belefér?
4: Nem annyira. Én a teljes kiörlésű barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
2: És meregettél 2 évet. Hogy...
1: Igen.
4: Simán öregedhetek 2 évet, akár 1 hét alatt, szóval ezek ilyen elég változó értékek, és a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte 2 hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
2: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát mióta csinálod?
4: Hát ilyen elég szigorúan 2 éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig 2 hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mintha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy 2 éve.
1: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálékkiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport.
2: Csak nagyon következetesen.
1: Igen, és ez nincs, baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
2: De...
4: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
1: Igen, szóval hát ez mindennapos.
4: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki 1-2 hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az 1 óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs, akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekízni, másik nap hajnalig fent vagyok.
1: Nagyon durva szorongásodat és halálfélelmedet, ami nyilván nem mögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadta önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van e mögött azért?
4: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
1: És azt is túléli, és legyőzik, hogy ez is a biznisz.
2: A barátodnak nincs rossz érzés, hogy egy 13 éves srác randizgat?
1: Igen.
4: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofíliával.
1: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
4: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak 2 évente kapnék ajándékot.
1: Igen.
4: Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
1: Lehet-e ilyen veszélyesen élni, Martin? Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézik. Katica ételbe vonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Martin, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
4: Jó egészséget mindenkinek.
1: Köszönöm, Martinnak, köszönjük szépen. Fáj, ugye, gyerekek, hogy azért élet, de hogy azért ember legyen a talpa. Úgy megteszed, amit tudsz, de azért ez, ehhez azért erre így.
2: Egy málaszörpöt?
1: Ígyunk erre a nagy értségre.
0: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a Napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobban még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
3: Ő most

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Mesterséges intelligencia figyelheti a növényeket, ideiglenes helyre költöztek a rendelők Csongrádon, fontos gondoskodni az utasbiztosításról. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Új mesterséges intelligenciára épülő növényfigyelő rendszert fejlesztenek a Szegedi Tudományegyetemen, közölték a honlapjukon. A kamerákkal működő rendszer folyamatosan figyeli a növények fejlődését és időben jelzi, ha vízhiány, tápanyaghiány vagy más probléma veszélyezteti a termést. A képeket egy mesterséges intelligencia elemzi, így a gazdálkodók már a korai jelek alapján be tudnak avatkozni. A kutatók szerint ezzel hatékonyabban lehet felhasználni a vizet és a műtrágyát, miközben csökkenhetnek a termelési költségek. A rendszert először uborkán tesztelik, később pedig más növényekre is kiterjesztenék. Megkezdődött a csongrádi Szentháromság téri orvosi rendelő 170 millió forintos felújítása, írja a délmagyar.hu. A munkák idejére két házi orvosi praxis és a gyermekfogászat is ideiglenes helyen fogadja a betegeket. Bari Eszter és Závogyi Zsuzsanna rendelése a keresztéri épületben működik tovább, a gyermekfogászat pedig a Szarkaödő rendelőintézet első emeletére költözött. A rendelési idő nem változik. A felújítás során kívül-belül megújul az épület, korszerűsítik a gépészetet, a fűtést és az elektromos hálózatot, valamint akadálymentes mosdó és új rámpa is épül. Ne maradjon el az utasbiztosítás! Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mobisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi a szél élénk, néhol erős lesz. A reggel jellemző 13-20 fokról, délutára 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. További kellemes hétvégét kívánok! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár nappal ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye óriási a történet. Van egy balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és azt hiszem talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni nyolcad döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na. Hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékosukat, mert ez a belugni nagyon jó játékos. És azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy szóval, hogy ugye a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
2: Nem.
0: Tehát
2: nem.
0: Ő elmondta, hogy igen.
2: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés.
0: Szenzációs az ember.
2: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt már megszoktuk tőle.
0: Igen.
2: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Most a letted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy
2: marad szabad,
0: következetes?
2: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
2: Ez van Trump.
0: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
2: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki
2: nincs,
0: tudja kirúgni a FIFA elnökét?
1: Ki van fölötte?
0: Tehát ki az, aki élethalál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő nem csinál titkot.
1: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájék az azt mondja, persze, én voltam. Hát telefonáltam egyet. Mi a baj?
1: Tudják, hogy ki vagyok.
0: Mert is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyúljunk már oda egy kicsit.
3: Jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel igazságot.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
2: Aztán Amerika lebombázta meg. Tehát látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focihoz, is meglepő, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Ja, hogy fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
3: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltás van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan, meg
0: hát
3: miért?
0: Hát valószínűleg akkora hatalom, és akkor erő.
3: De nem lehet akkor sem. Hát nem lehet.
1: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
3: Nem, hát, érted? Persze, hogy na a világ hol? Minden piros lap
1: után
3: most fellebbezni.
1: Most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, a szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
3: A bíró eldöntötte, igen, hogy ez akkora
1: ott
3: volt.
1: Ez eldönt,
3: akkor
1: kész,
3: következő
1: köszönjük.
3: Meccsen otthon maradsz.
2: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Amennyiben
2: Trump két téged
0: vagy
2: arra.
0: Vagy olyan nagy ország, olyan igen. Erős vezetője, akkor ez működik.
2: Ha téged piros lappal állítanak ide, Trump
0: ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket. minket, mert vissza se hívunk, és nem veszük fel a telefont. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Jó reggel, ciao.
1: Egybegyűlteknek és szakértőknek, létszes így mond, jó?
0: Igen,
1: ezek nem mi vagyunk.
4: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszer egy csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szervezetet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
4: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB-selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésre, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, düböl. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoportmeccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték 1-re, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki. És ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság meghozásáért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kellett volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és neki mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
1: igen, aki azt lehet, mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdő jelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket mozgatnak a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
4: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a kuraszaói elnök akarja fölhívni az Infantinót, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát igen.
4: Hát rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
4: De nincs, de ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs,
4: elnek
0: ugye,
4: az
0: nem csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
4: Persze, hogy... meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy a mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten fölülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az

0: Változtassunk a szabályokat, majd több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mondjuk elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk, ugye, hogy Argentína.
2: Hatoljátok Argentínát.
1: Igen, igen, igen. Azért
2: kettő óra vezettek.
0: De kettő óra vezettek.
2: Ezért, hogy ezt mondta?
0: Hát, tessék.
2: Hogy azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbítása, mint a Feri, mint 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
0: Hát persze, rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát, tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbet tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre, hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért, kivel szemben rasszizmus, vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon jelenetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük.
2: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a véget érését és nagy sírásait elégedett, vagy inkább foci szurkolóként, vagy foci kedvelőként?
0: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. Tehát a történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Féderrel, meg a Gyokót is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
2: igen, a vége. Igen, abszolút. Igen.
0: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Igen. Szóval látjátok, mert Feri is látja, aki
1: neki sem mondja.
2: Na, de emlőkött vannak olyan történetek, mint a zöldfoki kapus, aki kijön 500 000 követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel a kapusok között. Tehát közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
0: Így van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ilyen, ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra értektelen lett volna. De nincs
2: a kameruniak beronultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
1: Az jó nézett ki, hát csak kultúra, az divat bemutató, nép, nem foci.
2: Náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelhetsz ilyet, vagy ez megtekessen megengeded?
0: Hát mert én nem közvetítek.
2: De most nem vagy kint, igen, nem közvetíted, ezt tudom.
0: Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évben döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címet megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
2: Gudi, nagyon köszi, jó volt hallani. Igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: The limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfun lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél, megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheerandal az ő remixében nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Pontosan egy hét múlva lesz a foci VB záróünnepsége, ugye nem csak a döntő, de maga a nagy zenei csinadrata is, és ebben az órában több olyan előadót is hozok, akik érintettek. Ott lesznek ezen a záróünnepségen, fellépnek majd például Justin Bieber, például a Coldplay, ugye Chris Martin a Coldplay frontembere felel a művészeti részért. Most Kygót hozom, a One Republic-kal közös dalt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy előadót már hoztam ebben az órában, aki fellép jövő vasárnap, július 19-én a foci VB záró eseményén, Justin Bieber. Na, a következő fél órában meg a Coldplay csapatot hozom, ugye ők is ott lesznek, most pedig a Shouse dalát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot. Ezt

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Egy hét múlva ilyenkor élőben fog fellépni a Coldplay a foci VB záró eseményén. Justin Bieber, Madonna, Shakira, a BTS, igazi sztárparádé lesz. Sőt, a Szezáma utca bábjai is feltűnnek majd az eseményen. Az ötlet természetesen a Super Bowl félidei show műsorából, a Halftime showból jött, és egyébként pont Chris Martin, a Coldplay frontembere felel a művészeti részért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26!

Élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili.

0: Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
0: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
0: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
2: Ezen a héten jönnek a legtöbb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok ezen a héten, mit ajánlunk.
6: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítő italok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
0: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
2: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
0: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
1: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a Napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ketten vehették át idén a szegedi ítélőtábla Séllei díját, az elismerést Tolna András ítélőtáblai bíró és Csanádi Eszter bírósági tisztviselő kapta a Bíróságok Napja alkalmából rendezett fél évzáró ünnepségen. Az elismerést minden évben egy bíró és egy bírósági tisztviselő veheti át. Itt a fesztivál szezon a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás. Módosul a nyári ügyfélfogadási rend a szegedi törvényszéken és a hozzátartozó bíróságokon. Július 15-én a Bíróságok Napja miatt valamennyi érintett bíróság zárva tart. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ma több felhő valószínű, de így is sokat fog sütni a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

gyűjtjük szépen sorban, liba sorban összegyúrva az igazi mai slágereket, mert hogy déli időben ez itt a szokás nálunk, mert hogy ez már a Daily Mix, a most Sam Felt és Rosalind kettős érkezik hozzánk, ez a Heart Like Mine, jó láblógatást mindenkinek!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ebéd időben pedig minden nap a Daily Mix van a porondon, amikor is az igazi mai slágereket kevés blablával szervírozzuk jól egybegyúrva. Jön most a dal, amit a közösségi média tett nagyjá, és ásta elő újból évekkel később. Kato és John, és ez a Turn the Lights Off, ezúttal DJ Dark remixében a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol folytatódik tovább a hétvégi tempó, nem is akár hogyan. Tiesto, Jonas Blue, két kitűnő DJ és egy hölgy, aki a hónap végén Magyarországra látogat. Ó, ismét hozzáteszem, Szegeden is járt, csak úgy zárójelben néhány évvel ezelőtt. Az isteni Rita óra énekel, ez a Ritual a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál pedig Molnár Balázs. Szép napot, jó hétvégét, jó láblógatást, és bízom benne, minél kevesebbeknek kell. Jó munkát is kívánom így vasárnap. A következő etapot rögtön indítjuk, Magyarország leghosszabb zenei órája, a Hertzel és a Purple Disco.

0: Wonderful Life 2025-ös változata. Az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: A 87.9 Rádió 1 segít, ahol tud.
1: De most legfőképp a szegedieknek.
2: Most segítünk megismerni kedvenc városodat és környékét. Elmondjuk, hol lehet egy jót csobbani, kipróbálni extrém sportokat.
1: És van arra is tippünk, ha kultúrára, kirándulásra vagy csak pihenésre vágysz.
2: Fedezzük fel Szegedet és környékét közösen.
3: Ezen a héten jönnek a legtutibb tippek a 87.9 Rádió 1-től. Egyedül, párban vagy családdal, képzeld, rengeteg csodás hely vár téged, és sokról még csak nem is tudsz.
1: Ezt hallgassátok, ezen a héten mit ajánlunk.
4: Kellemes kikapcsolódásra vágysz. Látogass el Makóra és csobbanj egy jót a Hagymatikumba. Makovec csodálatos fürdőkomplexumában az egész család feltöltődhet, és mindenki megtalálja a számára kedvező lehetőséget a kikapcsolódásra. Medencék, csúszdák, hűsítőitalok, szaunavilág, masszázsok, aromafürdő, remek hangulat. Ez vár a makói fürdőben kedvező árakon egész héten. További infók és aktuális akciók a hagymatikum.hu oldalon. Makó ezen a héten is vár.
2: Ez is egy remek tipp a környéken, ami valódi kikapcsolódás.
3: Ide is eljuthatsz, mert minden nap értékes belépőket nyerhetsz Szeged és környéke legfantasztikusabb és legizgalmasabb helyeire.
2: Csak hallgass dél és 14 óra között Szeged kedvenc rádióját.
1: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
5: 10.
6: Még.
5: 20.
6: Még.
5: 30.
6: Még.
5: 40.
6: Még.
5: 50.
7: Bizony, 50% kedvezmény a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-ától 18-áig.
8: Ezt nem hiszem el. Én dulok.
7: Prágai.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1
1: Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely egy 36. alkalommal nyitja meg kapuit a Tálter Fesztivál Szegeden, ahol a Maszk Egyesület szervezésében idén is a kortárs valóság ellentmondásaival szembesülhetnek a látogatók. A programsorozat a régi zsinagóga kertjében kezdődik, ahol a Rév Színház függőségeket tematizáló darabja után a közönség Kucsov Boris groteszk humorú monodrámájával, majd Kárpáti Péter és barátai látomásos bűnfolklór mesével találkozhat. A fesztivál kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar alkotókra is, így többek között vajdasági és romániai társulatok, köztük a magyar kanizsai mázlisták és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói is bemutatkoznak a magyarországi premierjeikkel. A szervezők a társadalmi periférián élők hangjának felerősítése mellett a szegedi alkotók legújabb munkájának, így a Homoludens projekt vizionárius előadásának is teret adnak. A táncművészet szerelmesei Réti Anna visszatérő produkciója, a Tünet együttes improvizatív darabja mellett élvezhetik a kínálatot, miközben a következő generációk számára bábszínházi és ifjúsági előadások teszik teljessé a választékot. A fesztivál záró napján az Újvidéki Színház Utópia című provokatív performance és Kenéz Ágoston rendezése koronázza meg majd az eseményt. A Rádió 1-en pedig most Taylor Swift-é, a hétvége folytatása, ez az Opel Light.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2-n.

Rádió egyet csak igazi mai sláger, mely egy 6 évre szóló összesen 6,8 millió eurós nemzetközi kutatási támogatást nyert el egy szegedi tudományegyetem által vezetett konzorcium a Novo Nordisk alapítványtól. A szakemberek olyan súlyos kórházi környezetben kialakuló gombafertőzéseket vizsgálnak, amelyek legyengült betegek szervezetében akár életveszélyes állapotot is előidézhetnek. A kutatás célja, hogy feltérképezzék ezen fertőzések terjedésének mechanizmusát, illetve választ találjanak arra, miért válnak bizonyos gombafajok ellenállóvá a jelenleg ismert gyógyszerekkel szemben. A nemzetközi csapat munkáját Gácser Attila professzor irányítja, a tudományos tanácsadó testület elnöke pedig Karikó Katalin Nobel-díjas kutató. A projekt keretében egy egységes módszertant és egy átfogó adatbázist hoznak létre a legveszélyesebb gombacsoportokról, ami alapjaiban változtatja meg a későbbi terápiás fejlesztéseket. A szegedi központú kutatás nem csak az egyetem európai élvonalbeli szerepét erősíti, hanem hosszú távon hatékonyabb kezelési lehetőséget biztosíthat a súlyos fertőzésekkel küzdő betegek számára. A Rádió Egyen most a hétvégét Bibi Rexával és Faithless-szel folytatjuk, ez a New Religion.

0: You said forever, now I drive alone.
1: 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi ma is lehet.

egy csak igazi mai sláger, megy jönnek a programtippek. Európai Népek Fesztiválja a Móra Parkban vár ma este. Mindenkit nagyon sok szeretettel. Aztán nézzük a holnapi programokat. Nyári színházi esték a Városháza udvarán. Marius von Mayenburg Ex című előadása látható majd. A társas műhely piknikje pedig a Szent István téren vár mindenkit holnap délután. Mátyás a magyarok királya, ez már egy mesejáték holnap délelőtt, a helyszín pedig a Szent Györgyi Albert Agóra. A Rádió Egyen folytatódik tovább a délután továbbra is, az igazi mai slágerekkel csak én csekkolok ki. De holnap újra jövök, a viszont hallásra Molnár Balást hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, David Guetta után pedig Lady Gaga-t hozom a folytatásban. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Közös bennük az, többek közt, hogy mind a ketten nyertek már Rádió 1 Top 500-at, Gaga például legutóbb, és a top listákról itt eszem, a Top 50-es listán is indul nem sokára, 3 órától, most Király Tamással, ha valaki lecsúszott volna a pénteki, illetve a szombati adásról most bepótolhatja az élményt. Na gyerünk, Gaga, mutasd meg, hogy milyen egy igazi popstar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert július 12-en van vasárnap, és egy egészen friss és érdekes világnap kapcsolódik a mai naphoz. A Remény Nemzetközi Napja van. A kezdeményezést egy csendes óceáni kis szigetország, Kiribati indította el, és végül 161 tagállam támogatta. Azért pont július 12-re esett a választás, mert ez Kiribati nemzeti ünnepe, és ez az az ország, ahol a dátumválasztó vonal miatt a világon legelőször kel fel a nap. A nap felkelte pedig a kezdetet, a fényt, és persze magát a reményt szimbolizálja. A nap célja nem csak az üres optimizmus, a toxikus boldogság, hanem az, hogy a globális nehézségek, például a mentális kihívások, környezeti problémák közepette emlékeztessen minket a cselekvő remény fontosságára. Na, most egy olyan dalt hozok, ami egyébként pont arról szól, hogy az élet szép, még akkor is, hogyha ezt nem mindig vesszük észre, csak úgy érezzük, hogy zajlik körülöttünk. Fast Boy, Good Life, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és bízom benne, hogy mindenkinél ilyen vidáman fütyűrészős, láblogatos, semmit tevős ez a vasárnap délután. Hát mondom, hogy mi mindenre lehet számítani itt a Rádió 1-en. 3 órától indul a Top 50-es listánk, 5 órától Cookie Mix-tel, 2 órán át Summer Edition, az After Party Show is 2 órás lett, nem csak a Rádió 1 Live Mix. Aztán este 8-tól diszkos, itt majd World is My Radio Show. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Király Tamással. Csak igazi mai slágermű.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger, Dua Lipától a Training Season a 46. a héten a top 50-ben.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben, mindjárt mutatom a 41-et, de nézzük, hogy hogyan jutottunk ideig. Az 50-dik a Shaus Félix énnel és a Walk With Me-vel. A 49. lett Teddy Swims és a Loose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight. A 47. helyen Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone. A 46. Dua Lipa, Training Season-nál. A 45. David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. A 44. Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42-ünk, Alokiva meg Scar Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nem sokára a Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a Top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 40. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw. 39. helyen Kygo, a Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Sigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki na náhogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Luxian, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A Top 50-ben a 36. helyre jön mindjárt Selena Gomez és a Single Soon itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jenny a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, a 36. helyről a héten Selena Gomez és a single Soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause a 35. helyet csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine, Ash This Beat of Your Heart. A 33. Lado, Lucala és a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. A 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád, és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit ő egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió 1 top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a top 50-ben pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de mint kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a OneRepublic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió 1 Top 50 24. helyén a héten.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád is a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. 25. lett Cyril, aztán Linnel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: 21-et, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
2: 10.
3: Még.
2: 20.
3: Még.
2: 30.
3: Még.
2: 40.
3: Még.
2: 50.
4: Bizony! 50% kedvezmény a prágai látszerészetben és a Butik Optikban két készleten lévő szemüvegkeret vagy napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbb árából június 6-ától 18-áig.
5: Ezt nem hiszem el! Én dulok!
4: Prágai.
6: Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
7: A

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet. Országosan is egyedülálló vezetőséget választott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága. A 2026 és 29 közötti ciklusban először kizárólag nők alkotják az elnöki vezetést. Új mesterséges intelligenciára épül növényfigyelő rendszert fejlesztenek az STN. A kamerákkal működő rendszer folyamatosan figyeli a növények fejlődését és időben jelzi, ha vízhiány, tápanyaghiány vagy más probléma veszélyezteti a termést. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ma több felhő valószínű, de így is sokat fog sütni a nap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió Egy! Indul a slágerlista! Ez a Rádió Egy Top 50!

Ez a Rádió 1 és ez a Top 50. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, van, amikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazzfesztivált nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a rádió egy Top 50-ben ezen a héten

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és tény, hogy óriási kedvencek pörögnek egymás után. A Top 50 szól az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, a 22. Lady Gaga és a The Dead Dance a hitem. A 21. lett Fezbo és a Good Life. A 20. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Kashmir és a White Rice. A 18. helyen Lady Gaga is az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bumble. A 16. Keto és a Turn the Lights Off. A 15. helyről szólt az előbb Martin Garrix és a Butterflies, és itt a 14. nem húzom az időt, Joel Corey Galantis, és ez is egy nagy nyári kedvenc, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt indítom az Opel Light-ot. A Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten a tizedik lett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

12. a héten Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera Siri remixével. A 10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexha, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Runnin, az 5. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. És itt a 4. Sam Feld, akivel alig 2 hónappal ezelőtt óriásit bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a 4. helyén a Top 50.

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a Top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
5: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Ketten vehették át idén a szegedi ítélőtábla Séllei díját, az elismerést Tolna András ítélőtáblai bíró és Csanádi Eszter bírósági tisztviselő kapta a Bíróságok Napja alkalmából rendezett fél évzáró ünnepségen. Az elismerést minden évben egy bíró és egy bírósági tisztviselő veheti át. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás. Módosul a nyári ügyfélfogadási rend a szegedi törvényszéken és a hozzátartozó bíróságokon. Július 15-én a Bíróságok Napja miatt valamennyi érintett bíróság zárva tart. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ma több felhő valószínű, de így is sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kuki vagyok, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket, még szakítás nélkül, After Party Show Summer Edition. Szóval nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Remélem, hogy jól vagytok, bár hol vagytok, adjatok egy kis hangerőt, higgyetek nekem, nem fogunk unatkozni. Érkezik rögtön egy fantasztikus duett nálunk, Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, és David Guetta vele jut eszem címe. Save me tonight, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, jó? David, légy szíves, jó, legyél jó fej, tessék bemutatkozni, jó? Most!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1.

tudatosan, jó? Oké? És a Bámin közlekedési info lenne, nyugaton lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re! Hey, bon to love ya! Hi, this is Sengepal,

Igazi ma is legyen megy, James Hype és Seven Seagal. Haha, most egy picit lazulunk egyet, úgyis ez a szlogen. After Party Show, lazulj kukival, érkezik egy kis funky hangulat. De kik ezek? Elmondom! Purple Disco Machine. Sokan ismeri, sokan szeretik, nem csodálom, nagyon jó. Something on my mind, ez a szám címe. Ha esetleg úton vagytok és lenne egy kis közlekedés info, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re, jó? Oké? Oké. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi mai slágereket. Nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. After Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: Bongo cha-cha-cha. De jó volt ez, nem? Na, még szép, menjünk tovább. Érkezik egy a francia DJ duett. Ketten vannak benne, úgy hívják őket, hogy Offenbach. Wasted Love. Van egy ilyen néha, ugye? A Wasted Love. Még egyszer hangsúlyozom, lennök fiúk, jó hírem van. Nem csak 15 óraig mixerek nektek az igazi vaslágereket, hanem 19 óraig. Summer Edition, itt a rádió egyen. Minden oké, jól vagytok? Ha bármi gond van, írjatok nekem, jó? Ha tudok, segítek. De úgy mondtam, nálunk kevés a duma, sok a zene. Jön akkor Offenbach, úgy mondtam. Wasted Love, itt a rádió egyen. Allez, lazulj meg!
1: Hi, this is Offenbach. Now you're

volt ez, de jó volt! Diplo on my mind! Érkezik egy újabb igazi ma is legjelenünk! Énekeljek nektek? Már inkább nem? Próbálok, jó?

0: hogy vége az első óra csak, az After Party Show Summer Edition, mert még egyszer hangsúlyozom, 15-től 19 óraig mixerek tovább nektek az igazi imáslágereket, és kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan játszom nektek Tiesto, Don't Be So Shy, jó lesz? Na, még szép!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Magyarország legnépszerűbb est.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda ma.

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm önöket, én Sós Kata vagyok. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet. Országosan is egyedülálló vezetőséget választott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága. A 2026 és 29 közötti ciklusban először kizárólag nők alkotják az elnöki vezetést. Új mesterséges intelligenciára épül növényfigyelő rendszert fejlesztenek az STN. A kamerákkal működő rendszer folyamatosan figyeli a növények fejlődését és időben jelzi, ha vízhiány, tápanyaghiány vagy más probléma veszélyezteti a termést. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ma több felhő valószínű, de így is sokat fog sütni a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Radio Edge, chi che si mai schlager meglio? Che se in alto con il fiù, che è un mascio di cora, eh? After Party Show Summer Edition. E che senti senti l'en sora i mix elec nec te casi gazi mai schlager e ket. E show il monta met par ma show piazza zelio tier casi chiesto. Don't be so shy. E le diel ma felink. Plane velem. A mi jóta is vörünk egymást. Ha? Egy percet? 20 éve! 20 éve minimum! Állj, jó szórakozást kívánok mindenkinek itt a Rádió Egyen!

0: föl kelni, jó? Et Brest, hangere maximalisan, tessék érvezni az igazi klub hangulat itt a Radio Egyen. Ráadásul most, mi vagyunk a legjobb klub itt Magyarországon, jó? Allez, my life is a disco, hot szóljon!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Ráadásul jó az énekesnő hangja, nem? Alexia neve, bizony. Érkezik a Campfire, az legújabb dalunk, folytatok sok szeretettel, és mikor folyik a kíváncsi műsor nálunk, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? US Gary-től például, jó? Jó barátom US Gary. Haha, bizony. Érkezik a Cookie Color, Fire itt a Rádió 1-en. Hadd szóljon, hölgyeim és uraim!

0: Radio Egyet, sok igazi ma is reggel megy, végé az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánság műsor, tudtok telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra az legyenünk érkezik, Radelton, Blood Running!
1: A műsor támogatója a Burger King.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
1: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor, és elkezdődött. Bizonyíték következik, a Valátúsa végén most kit köszöntsünk.
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Hát, kicsit fáradt, de Zsepeste Balatonon voltam.
1: Ja, figyelj, mindenki fáradt most. Mindenki fáradt, de legalább arattal nem vagy teljegyül. Azért sokat dolgoztál azért?
2: 11-2-re jöttem haza.
1: Aha, az igen. Akkor jó pit kívánok neked, és szabad tudni, mit szeretnék Jani tőlem?
2: Egy szigarát.
1: Szigarát. Kinek szóljon?
2: Anikónak, akkor küldeném még Nikinek, Bibinek, neked, csinálodnak ki, és ki szereti. És mi sajnálom a planciákat, hogy kiestek.
1: Hol?
2: Szében, nem?
1: Miről beszélsz, barátom? Kedden játszanak a franciák spanyolok ellen. Elődöntő.
2: Jó
1: reggelt, Gizmo! Jó reggelt! A franciák nem estek ki, még nem, és remélem, hogy megnyerik ezt a VB-t, jó? Oké?
2: Okay? Oké, rendben.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Szia, szia!
1: Remélem, jól tudtam, jól tudom, ugye? Kedden, Spanyolország, Franciaország, igen, na, na, na, na. Érkezik Szigalálanunk, Riptide!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánság műsor 20 óraig, a Manatúsa végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Kata vagyok.
1: Hello Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, vasárnap van.
1: Tényleg?
2: Holnap újra munka.
1: Hát viszont nem jó.
2: Úgyhogy,
1: Na jó van, oké. Kértem tőlem egy jó dalt, a szám címe Where is my husband?
2: Így van. Meg tudnád mondani?
1: Tessék?
2: Hát meg tudnád mondani, hogy where is my husband?
1: Na, hogyan tudjam, Kata? Hol van a férje?
2: Az a baj, én sem tudom.
1: Ja jó, oké. Hív fel őt.
2: Hát nincsen.
1: Ja nincsen, majd lesz.
2: Na majd egyszer talán.
1: Így van, mondom, majd lesz, pozitívan kell gondolkodni. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, akinek nincsen husbandje.
1: Ja, oké, rendben, megértettem. Na jó, köszönöm szépen a telefonat el, és keresd meg azért a husbandet, jó?
2: Mindenképp, köszi.
1: Én köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello.
1: Az egyik SMS-i szurciak, hogy kimai üzenetem kicsi szívemnek, megijedtem kicsit délben, levert a víz rendesen, de rájöttem, ma még egyszer hallani kell, kedvesem, várom már nagyon a jövőt, a 2027-et, tudom, az a legszebb év lesz, míg veled töltök el, addig is várlak, mint mindig, hiányzol, nagyon szeretlek, örökké, imádlak, csokolak, baba. Ezután szia kuki, Oliver vagyok, naponta nézem a Tour de France versenyzőit, neki kérem, és akik szeretik a titaniumot, köszi. Ez most nincs nálam, de legalább az üzenet elolvastam. Szia kuki, Olaszországból tartunk haza a kis családomár, és hogy ne unatkozunk, szeretnék nekik egy dalt küldeni. A dalt rád bízom, köszönöm puszika, kutyás Betty. Érkezik akkor Ray, és a szám címe Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánságműsor 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, da?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Le vagyok lassulva, rendezvény volt éjszaka.
1: Igen?
2: Dolgoztam, hangosítottam, álmos vagyok és fáradt vagyok.
1: Szóval iszt is?
2: Mondhatni, igen. Nagy problémákkal küzdök.
1: Bár én nem tudok segíteni, ne arágulnám. Én csak műsor vezetek. Na!
2: Már segítettél, mert ezzel kimondtam, már nem is olyan rossz.
1: Nagyon jó. Ráadásul jó zenet kértél tőlem, a szem címe Dracula. Nagyon jó, szuper. Kinek szóljon?
2: Igen. Minden másnaposnak, meg harmadnaposnak, meg bulizósnak, mindenkinek regenerálódjunk egy kicsit.
1: Értettünk, igyel egy jó kávét, minden rendben lesz, jó?
2: Jó. Jó vagyok amúgy, csak pihenni kell.
1: Akkor menj el aludni.
2: Úgy lesz, meghallgatom ezt a zenét is.
1: Hát, meg szép, azért iftád, jó van. Köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, kitartást jövő étre, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Az egyik Viber üzenek itt szól, fölveszem a hegesztő szemüvegem, hogy lassan valamit. Szia Koki, üdv a féldezete, nem is tudod, de ma is velünk kamionozol az úti cél Patra Görögország, csak az üres pálya és csak a Koki Weekend After Party Show. De jó fej vagy, Tibor, de jó. Jó van, óvatosan az úton, jó? Érkezik nálunk akkor az isteni Tam, Impala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula.
0: Koki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Koki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a diszkusi csapat, lányok, fiúk! Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9-szer érkezik Juhasz Geri. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuperkeremes hetet. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől kis

Alsó Félegyházáig. Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Magyarország legnépszerűbb

0: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco shit! Disco shit!
5: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, indul a Diszkósít Rádió Show a hét utolsó napján, vasárnap este is itt vagyunk 8 és 9 között a stúdióban, továbbra is kétharmadban, Hanvai PG és én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, madame und herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen 9-ig, csak nem 60 óra diszkózás után, de nekem ma estére még van egy, ugyebár megyek ki adás végén Budakalászra.
6: Alex Kenji-től nagyon-nagyon sok zenét játszottunk régen, Diszkósít legendák ezek a bizonyos zenék, de most készített egy újat ebben az esztendővel, ezzel indul a Diszkósít Rádió Show. A Bambolével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

Juniorral és velem, Homeboy PG-vel. És hát megyünk tovább, ezt a dalt még nem raktam ki a DJ Junior videó csatornára, viszont most már két hete játszom itt a rádió egyen, úgyhogy ennek is eljön az ideje. Szerintem jövő héten meg is történik, hiszen nem leszek itthon, én ma este már külföldön tartózkodom, és egészen egy héten keresztül ünneplem a születésnapom, meg édesapám születésnapját a családommal, úgyhogy a fiúk dolgozni fognak, mixeket küldök, de ezt a dalt is kiteszem jövő héten a DJ Junior videó csatornára, szerintem olyan szerda magasságába. Jön tehát az a bizonyos Ivánféle régi klasszikus fotonovella DJ Junior

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkocsit Rádió Show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínű zenékkel. A bárány nincsen, de jövő héten már lesz. Én meg jövő héten nem leszek, de a Hanvai az állandóan itt van.
1: Én állandóan itt vagyok, én januárban nem vagyok, és állandóan diszkózok. A héten több mint 60 órát diszkoztam, és ma még ebből van kettő. Jövő héten pedig elindulok megint csak szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. Egy strandröplabda nemzetközi versenyen, a Városligetben, a National Cups Final-en fogok játszani. Naponta minimum 4 órát, szóval, hogyha valaki arra jár, akkor nyugodtan ugorjon be. Illetve szombaton Bogácson fogok szórakoztatni egy vadonatúj gyönyörű szép helyen. Oda is tessék ellátogatni a környékről.
0: Most viszont megyünk tovább egy olyan dal, amelyet hétfőn játszottam itt a Rádió Egyen, ráadásul a DJ Junior eredeti valódi verziót. Ez is jövő héten kikerül. Egyébként a YouTube csatornán, mármint az én verzióm, a folytatásban érkezik Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös, ez a Shine DJ Junior eredeti valódiban, a Diszkosítva.

0: DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Az elmúlt hét szombaton beszéltem erről többször, Bakelitről játszottam Budapesten, egy bizonyos Club Speed Party-n, a Schulza meg a Küllel, és szenzációs élmények voltak, mert ugye a régi emberek eljöttek, 31 éve létezik a klub, elképesztő, hogy még mindig több mint 500 ember kíváncsi volt arra, hogy mit játszunk, ráadásul ugye szabadtéren játszottunk csak este 10-ig, szenzációs idő volt, és Bakelitről pörgetünk, és olyan bakeliteket találtam meg, hogy most azon gondolkozom, hogy ezekből a bizonyos dalokból csináljak majd új remixeket, úgyhogy lesznek régi Club Speed-esek a folytatásban is. Készüljetek, hamarosan kerülnek ki, majd ide a Rádió 1-re,

második negyedéves dolgokat nekem is össze kéne rakni, most már összegyűlt egy csomó, és folyamatosan kérik tőlem, egyet-egyet elküldök, de bonyolult az egész, hogy egyszerűbb kirakni a Facebook csatornámra egy Dropbox linkbe, hamarosan ezt is meg fogom tenni. És ha már beszélgetünk a régi dalokra, akkor jöjjön egy Gadzsóféle So Many Times eredeti valódi DJ Junior-ban, ez is sikerült már a YouTube csatornára, most viszont meghallgatjuk itt a

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrien színnél a diszkosít a Rádió 1-en. Én jövő héten egyáltalán nem dolgozom, sőt a hétvégén sem, mert úgy jött ki, hogy több mint egy hétig nem leszek itthon Magyarországon. Pihenek, mert utána viszont július és augusztus további részében őrület van, nagyon sok rendezvény. Ezek között lesz diszkosítás is egyébként. Például július 31-én majd, ez egy vadonatúj dátum a diszkosít naptárjában, érkezünk Kecskemétre, egy nagy fesztiválra, egy nagy sztárfelépő után a nagy színpadon. Együtt fogunk hárman játszani a Bárányi Hangban, meg a Junior Back to Backben, 2 órát együtt, na ez nagyon ritka.
1: És egy biztos, hogy az augusztus az az a hónap lesz, ahol annyi partink lesz, ami szerintem az eddigi rekord hónapot is meg fogja dönteni. Ami tudja, hogy 2025-ben egészen kereken 30 darab rendezvényünk volt, és nagyon karcoljuk ezt. Most valahol 28-29-nél járunk, ugye, mert bejött ez a vadonatúj kecskeméti megkeresés. Jövő hétre én összeírom, hogy mi is a valóság, mert aztán lehet, hogy idén is minimum rekordbeállítás lesz.
0: Hát meg még ráírunk hétköznap magánbulikra, szervezett rendezvényekre, akár céges bulikra, hívjatok nyugodtan minket. Ide már csináltunk 1-2-t, és azok is nagyon jól sikerültek. Most viszont egy olyan dallal megyünk tovább, amely saját eredeti valódi DJ Junior dal, mely hogy ez a Day by Day. Pénteken kikerült mindenütt a világon egy német kiadó, jóvoltából streamingen és downloadingon az összes letöltő oldalra, és a DJ Junior videó csatornán pedig elérhető a vadonatúj klip. Ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg a klipet. Most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Day by Day.

0: csak igazi mai sláger, mely diszkos itt Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel ma estére búcsúzunk. Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, búcsúzok először azzal, hogy köszönöm szépen, hogy a TikTok csatornámat már több mint 77 ezeren követitek. Nagyon fontos, hogy én innen a stúdióba megyek még Budakalászra szórakoztatni, és délelőtt is ott voltam. Ez egy rekordhét volt számomra, ugye egy Guinness rekorddal több mint 60 órát diszkóztam. Jövő héten pedig szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mindenkit várok sok-sok szeretettel egy nyilvános, díjtanul látogatható sportrendezvényen, ahol a fókuszban egy nemzetközi strandoplabda verseny, a National Cups Final. Oda várok mindenkit sok-sok szeretettel, és szombaton Bogácsra ott is szórakoztatok egy picit. Ha valaki pedig szeretné a 2026-os második negyedéves újdonságaimat, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, elutazom, el leszek utazva. Több mint egy hétig, de küldök mixeket ide a Rádió 1-ben, mert a Hambai meg a Bárány itt lesznek, és majd tolják őket. Ami viszont egészen biztos, hogy ma este én mixeltem, minden DJ Junioros elérhető a videócsatornámon, a YouTube-on van pedig, valamint a Facebookon is a remixeit megtaláltok, és az újakat is hamarosan fel fogom majd tölteni, illetve az új remixekből készült klippeket pedig a YouTube csatornára. Pénteken megjelent a Day by Day, azt is keresétek klip formájába, szintén a YouTube-on. Most viszont a diszkosi dalával búcsúzunk és intünk vád mindenkinek, ez a vadonatúj, a Sorry. Holnap este 8-kor újra jönnek majd a srácok. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Félvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyernek páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám. Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged

91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Mára is készültünk izgalmas zenehírekkel, sőt, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek az újdonságait is végig veszük. Wilcox-szal kezdjük el!
2: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Ezek közül az első, Joel Corey, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show.

0: előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Wilcox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből. Most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapark Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáiktól. Ez volt a Do Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine

0: és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött is nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is Mine Radio Show, és a rádió.

0: Coldplay, Faithless, Bibi Rexen, New Religion, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál

0: Nyitó nap, augusztus 19-e, és ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Csongrád Csanád vármegyei vagy? Akkor egész júniusban 20% kedvezménnyel válthatod meg a belépődet a napfényfürdő Aquapolisba. Használd a június 20 promókódot online, és csobbanj még többet, hiszen idén már a teljes csúszdapark is a belépő része. A kedvezmény lakcímkártya bemutatása mellett, és csak online érvényes. Aquapolis.hu.
2: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

82 és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: Sorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: 7 este 10, hello mindenkinek, imádni való zenék jönnek ebben a mai második összeállításban is. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki frissen csatlakozott. Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a vadonatúj track-je a

0: Shine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszóknál. A következő zene eredetie 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban ezen

0: Wilcox a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádióműsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a How Deep Are Your Dreams-el. Itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Ketto fantasztikus közös zenéje volt az utolsó track Wilcoxnál ma este, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz a jövő heted?
1: Szombaton Budapesten, illetve Tasson találkozhatok majd velem bulikban. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, már is jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: Remélem, bírjátok még, van még egy óránk együtt, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, övé nálunk a következő egy óra. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corey és a Galantis-tól a Stay a Little Longer, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott, ami a luxus életérzésről és a laza önbizalomról szól. Úgyhogy megyünk tovább, ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek egy csomó újdonságot. Jön megint egy!
1: Most érkezik Tame Impala Dracula című dalának Jenny Remix változata. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje, az olasz producer trió egy érzelmes house dala jelentkezik, amely a pillanat megéléséről és egy felejthetetlen éjszakáról szól. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Brick League, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt láttam, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

csak igazi mai sláger, megy a buli pedig folytatódik a World Is My Radio Show után is. Most, hogy kidiszkoztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, ami tényleg bármilyen napszakban jól esik, egy kis extra energia, egy kis extra lendület, hogyha mondjuk a reptéri fuvarokhoz kell, vagy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kilométerekhez. Ray Dalton barátunkat hozom. Egyenesen Amerikából ez a Do It Again, de hozok aktuális kedvenceket is. Alex Kenji, Bambolé, Bibi Rexa, New Religion. Érdemes a Rádió Egyet tartani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexha dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudatállapottal hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizzúval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagy díj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és a záró ünnepsége Martin Garrix lesz a sztár. Felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelájt. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak